izkoristila sem ugodno ponudbo. Kupila sem Fiat Kravo. Fiat Kravo.